Talajgazdaság és függetlenített pártfunkcionáriusok teendője sorával